0: Úgy hívod a gesti, mint nános, csúcs, úgy sűkhet, hogy úgy csa, mbhét sűkhet. Eu nem nincs gaj, hogy sem, eu nem nincs gaj, nincs mege. Eu nem nincs ma, nincs mi gaj, hogy én át van, hogy ugye, hogy én igaz, hogy van, hogy de nem jött nálam, hogy nincs. Tehát így tökön, hogy nincs a piekt stakcs, de nincs nálam, hogy mit csináltak. De bejtse a szóan, de nincs nálam, hogy abban csinálom, de nincs nálam, hogy nincs rád. Eu nem nincs gaj, hogy nincs mege, tehát így sa, jajt stek ogen jó, tehát így jajt stekem jó. Múlsz egy bután, hogy én múlsz egy isnak, hogy abban csinálom, hogy bennyi az ugye isnak, hogy te bejtse a szóan egy nap, tehát most néztem, hogy nincs jogunk, de nincs a isnak szkán, de abban csinálom, hogy bontod a donja, abban csinálom, de nincs jó aptimin, de nincs ugye is egy nap, de nincs egy nincs egy svít sigudal, hogy nincs ugye is a hét skodalja. Eu nem nincs ugye múlsz egy hét sigudal, eu nem múlsz ugye egy nét meg.
1: Yeah, you got this, you got someone, John, and good luck, Jay, then, and I wish you all the best tonight. Jay, you'll be in again.
0: Thank you, Charlie. Big guts.
1: Hey there. What's your?
0: Hey there, what's your?
2: Okay, going to talk John Smith to show and give our baker box static gorgeous you'd neg not near Jods Macanot. Okay, go back to Negamon Hagon Joji Cashton, Hajats, Lutsajan or should they hear that's a fate, Dizino, the Pitsamit. We are Negamon, well, who was it?